0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések. Spórol az ország az árammal. Elstartolt a Bubi 3.0. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándor palotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épület világítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
1: Elstartolt a MOL Bubi 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Derűs, száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszaka ígérkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Energiatakarékos intézkedéseket vezetett be Székesfehérvár. Lezárták a Nagyszombati utcát. Bőrünk ellenőrzése életet menthet. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Energiatakarékos lépéseket vezetett be Székesfehérvár. A következő napokban szünetel a jégkészítés a Met Arénában, ezért a Fehérvár AV 19 játékosai edzéseiket kezdetben még nem a pályán tartják, a Raktár utcai pályán pedig később indul a jégépítése. Emellett több helyen lekapcsolták a díszkivilágítást, a stadionban leállították a légkezelők, a klímák, valamint a külső világítás működését. Jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András polgármester. A városi intézkedésekhez több nagy vállalat is csatlakozott. A cél az ország villamos energia rendszerének, stabil működésének és az energiaellátás biztonságának támogatása. Feloldották Székesfehérváron a budai úti lezárást. A tervezetnél hamarabb befejeződtek a munkálatok, ezért ismét megnyitották a budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszt. Tájékoztat a FEOL, az autósok így újra a budai út teljes hosszán közlekedhetnek. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Fehérvíz Zrt. A rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a vízigény, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy a hőségriasztás idején lehetőleg mellőzzék a nem szükséges vízhasználatot. Írja a társaság közösségi oldala. Tabaj, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztélypuszta és Alcsútdoboz önkormányzatánál vízkorlátozás bevezetését kezdeményezték. A cél, hogy a lakosság, valamint az egészségügyi, köznevelési és más létfontosságú intézmények ellátása folyamatosan biztosított maradjon. Ezért azt kérik, hogy későbbre halasszák például a kertek locsolását és más nem nélkülözhetetlen tevékenységeket. Újabb hőségvédelmi intézkedésekkel segíti a lakosságot Székesfehérvár. A városháza temperált dísztermében ma napközben mesefilmekkel fogadják a belvárosban járó családokat. A városi strand hétköznapokon késő délutántól ingyenesen vehető igénybe székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tájékoztat a város oldala. Emellett a városi ivókutak és a klimatizált közösségi terek is mindenki rendelkezésére állnak. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy szintelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: A Királyi Közkori idén is visszatér a Met Arénába, a Székesfehérvári Királyi Napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriás bábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. A program hangulatát a jég közepén felállított installációk adják. Teljes lezárásra kell készülni Székesfehérváron a Nagyszombati utcában. Augusztusban teljes utcár mellett folytatódik a Nagyszombati utca Zsolnai út és Aranybulla sétány közötti szakaszának felújítása. Tájékoztat a város oldala. Emiatt módosul a 24-es autóbusz útvonala is. A járatok a Zsolnai út, Nagyszombati utca autóbusz végállomásig járnak. Az ott élőket a kivitelező közvetlenül tájékoztatja arról, mikor és hogyan közelíthetik meg ingatlanjaikat. A munkálatok idejére mindenki türelmét és megértését kérik. A kevesebb szúnyogokért mi is sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípős szúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A lárvák elleni védekezéshez háti permetezőt, légágyus eszközöket, valamint drónokat is használnak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban, vödrökben, virágalátétekben vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovarja lehet meg a nyári időszakban. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni, minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzon lakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. A Sóstó természetvédelmi területére nem lehet elektromos rollerrel behajtani. A Sóstó Székesfehérvár közösségi oldalán ismét emlékezteti a látogatókat, hogy a védett területen nem engedélyezett az elektromos rollerek használata. Ez a saját tulajdonú és a kölcsönözhető eszközökre is érvényes. A felhívás szerint az utóbbi időben többen is rollerrel haladtak át a Sóstón, pedig a szabályzat alapján a mozgássérültek elektromos járműveinek kivételével motoros és elektromos járművel nem lehet behajtani. A védett terület kezelői arra is kérik a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt ösvényeket használják, ne hangoskodjanak, ne szemeteljenek, és tartsák be a természetvédelmi terület szabályait. A rendkívüli hőség miatt bezárt több gárdonyi kulturális intézmény. A nem klimatizált épületekben augusztus 9-éig szünetel a látogatók fogadása. Zárva tart az Agárdi Rönkvár, a Gárdonyi Géza Emlékház, a Velencei Tavi Galéria, valamint a Gárdonyi Nemzedékek Háza. Tájékoztatta a település közösségi oldala. A hőségriasztás idején azt kérik, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a tartós napon tartózkodást. A hőség ellenére alig voltak látogatók a Velencei tónál a hétvégén. A tóvíze pedig helyenként több 10 méterre visszahúzódott a parttól. Eközben Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentése nyomán megkezdődtek a Velencei tó élőhelyvédelmi beavatkozásai. A Dunai-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Országos Horgászszövetség javaslatai alapján 10 helyszínen mélyítik az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítják a felhalmozódott lágyiszapot, valamint helyreállítják a természetes élőhelyek közötti vízkapcsolatot, írja az FMC. A Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt fürdőzési tilalmat két agárdi fürdőhelyen már feloldották, három velencei strandon azonban változatlanul érvényben van. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok, augusztus 4-én, kedden, sok boldogságot a névnaposoknak. Ők ma a Domonkosok és Dominikák, Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, a Simply Red zenél mindjárt, énekel Charlie, de csak Junior Jack után, mindenki valaki, az óra pedig a Stupid Discoval indul. Ha dugó baleset van, névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, hívható, SMS, Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Ezt a FM a legjobb zenék. Augusztus 4-e van a Humánum napja Magyarországon 2001 óta. Raoul Wallenberg születésének napja. A svéd diplomata és társai embermentő tevékenységére emlékezünk ezen a napon, mindazokra, akik a vészkorszak idején önzetlenül mentették embertársaikat. Wallenberg emlékét ma hazájában és Budapesten is számos emlékhely, utca, dombor, műszobor és emlékpark egyesület őrzi. 2003-ban posztumusz Budapest díszpolgári címet is kapott, a 8. kerületben humán szakképző iskola vette fel nevét. Ez a nap az emberi helytállásról és bátorságról szól, és nem csak Magyarországon. És szól egy újabb sláger, és közben a 90-es és 2000-es évekből. Shakirától ez a Locaba.

0: FM, a legjobb zenék, bedurvít a kánikula. Ma még a tegnapinál is egy fokkal melegebb lesz. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben rögtön fél hét. Jó reggelt! A Pussycat Dollst halljuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Energiatakarékos intézkedéseket vezetett be Székesfehérvár. Lezárták a Nagyszombati utcát. Mi is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Energiatakarékos lépéseket vezetett be Székesfehérvár. A következő napokban szünetel a jégkészítés a Met Arénában, ezért a Fehérvár AV 19 játékosai edzéseiket kezdetben még nem a pályán tartják, a Raktár utcai pályán pedig később indul a jégépítése. Emellett több helyen lekapcsolták a díszkivilágítást, a stadionban leállították a légkezelők, a klímák, valamint a külső világítás működését. Jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András polgármester. A városi intézkedésekhez több nagy vállalat is csatlakozott. A cél az ország villamos energia rendszerének, stabil működésének és az energiaellátás biztonságának támogatása. Teljes lezárásra kell készülni Székesfehérváron a Nagyszombati utcában. Augusztusban teljes utcár mellett folytatódik a Nagyszombati utca Zsolnai út és Aranybullasétány közötti szakaszának felújítása. Tájékoztat a város oldala. Emiatt módosul a 24-es autóbusz útvonala is. A járatok a Zsolnai út, Nagyszombati utca autóbusz végállomásig járnak. Az ott élőket a kivitelező közvetlenül tájékoztatja arról, mikor és hogyan közelíthetik meg ingatlanjaikat. A munkálatok idejére mindenki türelmét és megértését kérik. A kevesebb szúnyogokért mi is sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípős szúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovarja lehet meg a nyári időszak. A rendkívüli hőség miatt bezárt több gárdonyi kulturális intézmény. A nem klimatizált épületekben augusztus 9-éig szünetel a látogatók fogadása. Zárva tart az Agárdi Rönkvár, a Gárdonyi Géza Emlékház, a Velencei Tavi Galéria, valamint a Gárdonyi Nemzedékek Háza. Tájékoztatta a település közösségi oldala. A hőségriasztás idején azt kérik, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a tartós napon tartózkodást. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék a hét második napján, csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Az itt-ott megjelenő gomoly felhőkből lényeges érdemi csapadék nem várható. 37-41 fokos forróságra kell készülnünk, és hát közben nem hiányozhatnak a hűsítő slágerek sem a 90-es és 2000-es évekből, mint például a következő nagyon kellemes, lüktetésű és hangulatú szóló Király Viktortól a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül 7 óra, úgyhogy meghallgatjuk augusztus 4-e kedd legfrissebb híreit, aztán hozom szépen sorjában újból a legjobb zenéket, köztük Cisco Thong szongját. És zenél a Magna Cum Laude is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Víztakarékosságot kér a fehér víz a kánikulában. Bőrünk rendszeres ellenőrzése életet menthet. Csendes hétvégét hozott a meleg a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Fejér Víz Zrt. A rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a vízigény, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy a hőségriasztás idején lehetőleg mellőzzék a nem szükséges vízhasználatot. Írja a társaság közösségi oldala. Tavaly Mány, Felcsút, Etyek, Vasztélypuszta és Alcsútdoboz önkormányzatánál vízkorlátozás bevezetését kezdeményezték. A cél, hogy a lakosság, valamint az egészségügyi, köznevelési és más létfontosságú intézmények ellátása folyamatosan biztosított maradjon. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: A hőség ellenére alig voltak látogatók a Velencei tónál a hétvégén. A tóvíze pedig helyenként több 10 méterre visszahúzódott a parttól. Eközben Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentése nyomán megkezdődtek a Velencei tó élőhelyvédelmi beavatkozásai. A Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Országos Horgászszövetség javaslatai alapján 10 helyszínen mélyítik az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítják a felhalmozódott lágyiszapot, valamint helyreállítják a természetes élőhelyek közötti vízkapcsolatot, írja az FMC. A Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt fürdőzési tilalmat 2 agárdi fürdőhelyen már feloldották, 3 velencei strandon azonban változatlanul érvényben van. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Egy hűvös, remélhetőleg klimatizált klubban indul ez az óra, legalábbis képzeletben. In the Club 50 Cent érkezik, aztán hamarosan Fiú Bandák csatáznak, Five, Westlife és a PSV1 dalát is meghallgatjuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, és kitartást a forróság végéig, ami, ha minden igaz, úgy tűnik majd a hétvégén érkezik, már mint a hidegfront, ami véget tett a forróságnak, és leredukálja kánikulává. Félreértés ne essék, még ekkor is 30 fok körül lesz a maximum, de hát a 40-hez képest ez már hűvösnek számít, ugye? Egyébként pedig 2011-ben ezen a napon, azaz augusztus 4-én mérték az adott évben 24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadék összeget, méghozzá Villányban, 114 mm eső hullott le 24 óra leforgása alatt. Sajnos erre most nincs esély, bár nagyon nagy szükség lenne rá. A folytatása Best Life-val telik, szól már is az Uptown Girl a Besten. Jó reggelt!

0: ezt a FM a legjobb zenék, hogy milyen időnk lesz augusztus 4. napján, kiderül a hírek végén. Spoiler, forró. 0620 55 55 155, ha közben dugó baleset van valahol, várom a közlekedési infót. A hírek után pedig indítom a Spice Girls Spice Up Your Life című slágerét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hűsítő helyszínekkel segít a város a kánikulában. Új mentorprogram indult a pályakezdő fiataloknak. Takarékossági intézkedéseket vezetett be Velence. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Újabb hőségvédelmi intézkedésekkel segíti a lakosságot Székesfehérvár. A városházat Temperel dísztermében ma napközben mesefilmekkel fogadják a belvárosban járó családokat. A városi strand hétköznapokon késő délutántól ingyenesen vehető igénybe székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tájékoztat a város oldala. Emellett a városi ivókutak és a klimatizált közösségi terek is mindenki rendelkezésére állnak. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni, minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Feloldották Székesfehérváron a budai úti lezárást. A tervezetnél hamarabb befejeződtek a munkálatok, ezért ismét megnyitották a budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszt. Tájékoztat a FEOL. Az autósok így újra a budai út teljes hosszán közlekedhetnek. Velence is energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a hőség miatt. Kikapcsolták a velencei kilátó díszkivilágítását, valamint a Hausmann Alajos könyvtár és a polgármesteri hivatal esti épületvilágítását. Tájékoztat Velence közösségi oldala. A városi növényzet öntözését lehetőség szerint furtkutakból biztosítják, ezzel is kímélve az ivóvízkészleteket. Megvizsgálják az otthoni munkavégzés lehetőségét is, hogy mérsékeljék a hivatal nappali energiafelhasználását. Emellett arra kérik a lakosságot, hogy tudatos víz- és áramhasználattal járuljanak hozzá a biztonságos ellátás fenntartásához. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 4-én, kedden, Domonkos Dominika napja van. Sok boldogságot kívánok nekik, és a szülinaposoknak is. 205 éve ezen a napon született Louis Vuitton, a francia divattervező, a róla elnevezett divatházfeje. 1901. augusztus 4 megszületett Louis Armstrong, amerikai jazz trombitás, énekes. What a wonderful world. 1955-ben ezen a napon született Billy Bob Thornton, Oscar-díjas amerikai színész, Angelina Jolie ex-e, rendező, forgatókönyvíró többek között az Armageddon, a Szörnyek keringője vagy a Tapló télapó filmek sztárja. A 1961-ben a mai napon született Barack Obama, Nobel-díjas amerikai jogász, politikus, az Egyesült Államok 44. elnöke. 1981. augusztus 4. megszületett Meghan Markle, amerikai színésznő, a brit királyi család tagja, Harry herceg felesége. 92-es születésű ikrek Cole és Dylan Spurs zárják, utóbbi 2018 óta Palvin Barbaránk párja. Ja, egyébként az úriember amerikai színész, aki a Zack és Cody élete című tévésorozatnak köszönhetően vált ismerté. Emellett láthattuk például Adam Sandler Apofej című moziában is, és ő alakította a Jó barátokban rossz fiát annó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyakunkon a 8 óra, jó reggelt, kitartást a forróság végéig, hogy pontosan meddig tart, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy a hétvégéig el kell viselnünk a 40 fok körüli maximumokat, úgyhogy pont jókor jön majd a következő órában a halott pénz bátorítása.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt lesz a Punjabi MC is. De előbb friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fele.

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medőföld homokos löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból István Fitol ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet duzzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajöjjön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Energiatakarékos intézkedéseket vezetett be Székesfehérvár. Lezárták a Nagyszombati utcát. Mi is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Energiatakarékos lépéseket vezetett be Székesfehérvár. A következő napokban szünetel a jégkészítés a Met Arénában, ezért a Fehérvár AV 19 játékosai edzéseiket kezdetben még nem a pályán tartják, a Raktár utcai pályán pedig később indul a jégépítése. Emellett több helyen lekapcsolták a díszkivilágítást, a stadionban leállították a légkezelők, a klímák, valamint a külső világítás működését. Jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András polgármester. A városi intézkedésekhez több nagy vállalat is csatlakozott. A cél az ország villamos energia rendszerének, stabil működésének és az energiaellátás biztonságának támogatása. Teljes lezárásra kell készülni Székesfehérváron a Nagyszombati utcában. Augusztusban teljes utcár mellett folytatódik a Nagyszombati utca Zsolnai út és Aranybullasétány közötti szakaszának felújítása. Tájékoztat a város oldala. Emiatt módosul a 24-es autóbusz útvonala is. A járatok a Zsolnai út, Nagyszombati utca autóbusz végállomásig járnak. Az ott élőket a kivitelezők közvetlenül tájékoztatja arról, mikor és hogyan közelíthetik meg ingatlanjaikat. A munkálatok idejére mindenki türelmét és megértését kérik. A kevesebb szúnyogokért mi is sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípős szúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovarja lehet meg a nyári időszak. A rendkívüli hőség miatt bezárt több gárdonyi kulturális intézmény. A nem klimatizált épületekben augusztus 9-éig szünetel a látogatók fogadása. Zárva tart az Agárdi Rönkvár, a Gárdonyi Géza Emlékház, a Velencei Tavi Galéria, valamint a Gárdonyi Nemzedékek Háza. Tájékoztatta a település közösségi oldala. A hőségriasztás idején azt kérik, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a tartós napon tartózkodást. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 4. kedd. Sok boldogságot, kedves domonkosok, dominikák és szülinaposok. Hívható SMS Viber számunk, ahol akár őket is lehet ünnepelni, de a közlekedési infókat is ide várom. 0620-55-55-155. Ebben a fél órában hozom a TLC-t, jön majd a Rednex, elsőként pedig Robbie Williams, a The Road to Mendeley-jel. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best

Best FM, ha a legjobb zenék. A feleségem mondta tegnap este 6-7 körül, valahová elment autóval, hogy olyan volt, mint egy katasztrófa filmben, alig voltak emberek az úton. Hát valami ilyesmi lehet most is a helyzet, mert hogy a szokásosnál is sokkal-sokkal enyhébb szerencsére a forgalom képe. Nem tudok balesetről, dugóról, ha mégis bárki ilyennel találkozik. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Punjabi MC-től most a Besten.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Még mindig nem enyhül, sőt, egyre inkább bekeményít a forróság. A hétvégéig, a hidegfront érkezéséig ki kell bírnunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és igyekszem hozzájárulni a következő fél órában is a komfortérzetünkhöz kellemes, nem túl gyors, hűsítős lágerekkel is, bár pont a hírek utáné nem egy ilyen lesz. Rosella, Everybody's Free, ezzel megyünk tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Víztakarékosságot kér a fehér víz a kánikulában. Bőrünk rendszeres ellenőrzése életet menthet. Csendes hétvégét hozott a meleg a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Fejér Víz Zrt. A rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a vízigény, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy a hőségriasztás idején lehetőleg mellőzzék a nem szükséges vízhasználatot. Írja a társaság közösségi oldala. Tabaj, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztélypuszta és Alcsútdoboz önkormányzatánál vízkorlátozás bevezetését kezdeményezték. A cél, hogy a lakosság, valamint az egészségügyi, köznevelési és más létfontosságú intézmények ellátása folyamatosan biztosított maradjon. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: A hőség ellenére alig voltak látogatók a Velencei tónál a hétvégén. A tóvize pedig helyenként több 10 méterre visszahúzódott a parttól. Eközben Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentése nyomán megkezdődtek a Velencei tó élőhelyvédelmi beavatkozásai. A Dunai-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Országos Horgászszövetség javaslatai alapján 10 helyszínen mélyítik az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítják a felhalmozódott lágyiszapot, valamint helyreállítják a természetes élőhelyek közötti vízkapcsolatot, írja az FMC. A Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt fürdőzési tilalmat 2 agárdi fürdőhelyen már feloldották, 3 velencei strandon azonban változatlanul érvényben van. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 4-én kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Itt-ott egy-két kósza gomoly felhő fölénk tévedhet, de komolyabb csapadék nem várható belőlük. 37-41, holnap 38-42, csütörtökön is ugyanennyi, és még pénteken is kitart a forróság, sőt, ha minden igaz, szombaton is, de valamikor ott érkezik egy hidegfront, ami aztán kánikulává redukálja a forróságot, de még akkor is 30 fok körül lesz majd a maximum. Annak azonban már nagyon fogunk örülni, az olyan idézőjeles, normál nyári kánikulai hőmérséklet, de nem sivatagi forróság. Mert hogy az élet egy virág, és kell neki a normális hőmérséklet és a vízutánpótlás is, sőt, az most nagyon-nagyon kellene. Life is a flower, az Aesop Bass folytatja.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 9 óra, jó reggelt kívánok, meghallgatjuk augusztus 4-e friss híreit, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, a következő órában biztosan a No Doubt-é. És énekel majd Rúzsa Magdi Szakács Gergővel.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Hűsítő helyszínekkel segít a város a kánikulában. Új mentorprogram indult a pályakezdő fiataloknak. Takarékossági intézkedéseket vezetett be Velence. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újabb hőségvédelmi intézkedésekkel segíti a lakosságot Székesfehérvár. A városházat temperál dísztermében ma napközben mesefilmekkel fogadják a belvárosban járó családokat. A városi strand hétköznapokon késő délutántól ingyenesen vehető igénybe székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tájékoztat a város oldala. Emellett a városi ivókutak és a klimatizált közösségi terek is mindenki rendelkezésére állnak. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
7: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni, minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
6: Feloldották Székesfehérváron a budai úti lezárást. A tervezetnél hamarabb befejeződtek a munkálatok, ezért ismét megnyitották a budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszt. Tájékoztat a Feol. Az autósok így újra a budai út teljes hosszán közlekedhetnek. Velence is energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a hőség miatt. Kikapcsolták a velencei kilátó díszkivilágítását, valamint a Hausmann Alajos könyvtár és a polgármesteri hivatal esti épületvilágítását. Tájékoztat Velence közösségi oldala. A városi növényzet öntözését lehetőség szerint furtkutakból biztosítják, ezzel is kímélve az ivóvízkészleteket. Megvizsgálják az otthoni munkavégzés lehetőségét is, hogy mérsékeljék a hivatal nappali energiafelhasználását. Emellett arra kérik a lakosságot, hogy tudatos víz- és áramhasználattal járuljanak hozzá a biztonságos ellátás fenntartásához. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt! Kitartást kívánok a forróság végéig, ami, ha minden igaz, majd akkor valamikor hétvége tájékán érkezik. Ebben az órában pedig olyan előadók, mint Adamski, aki belökte Seal karrierjét is. Énekel Kim Mazel, szól a Young Hearts Run Free, itt lesz Will Smith, mindenek előtt Vanessa Amorosi. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, ha a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Egyrészt dolgoznak az M5-ösön, a Kecskemét észak csomópontban mindkét oldalon egy sávot lezártak. A határ felé és a főváros felé is kisebb torlódásra kell készülni. A 77-es főúton pedig Tapolca térségében felborult egy autó, a 43-as kilométernél csak a félútpálya járható. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Annó Dáltal megyünk tovább.

0: FM a legjobb zenék. Olly Murs slágere folytatja a kedd reggelt, Dance With Me Tonight, aki pedig így tenne, mármint hogy táncolna ma este, az megteheti. Nálunk minden nap a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak, más-más stílusban, de mindenképpen mixben este 6 és 8 óra között. A műsor címe Night Shift, a házigazda White Boy, a mai rezidens pedig DJ Hangya lesz, aki funkit hoz a tarsójában. Persze a házigazda is az adott nap stílusában kever.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

még a hét elején járunk, és csak a hétvégén jön a hideg front, és reméljük tényleg jön, mert már hét közepére is ígérték még a múlt héten, de aztán egyre tolódott. Addig viszont 37-41, holnap 38-42 fokos forróság vár ránk. Vigyázzon magára mindenki, ha lehet klimatizált helységben vagy árnyékos szobában töltsük ezt a pár napot. Egy csomó helyen engedélyezték a home office-t is. Szóval csak óvatosan, közben hozom, ha jobbnál jobb zenéket, most Janet Jacksonét, az All For You-t a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Hallhatjuk Shania Twaint, akinek életéről, mert hogy igazán mozgalmas volt és drámai, szóval az életéről hamarosan film készül. A későn kelők pedig Berire, vagy Berivel ébredhetnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Energiatakarékos intézkedéseket vezetett be Székesfehérvár. Lezárták a Nagyszombati utcát. Mi is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Energiatakarékos lépéseket vezetett be Székesfehérvár. A következő napokban szünetel a jégkészítés a Met Arénában, ezért a Fehérvár AV 19 játékosai edzéseiket kezdetben még nem a pályán tartják, a Raktár utcai pályán pedig később indul a jégépítése. Emellett több helyen lekapcsolták a díszkivilágítást, a stadionban leállították a légkezelők, a klímák, valamint a külső világítás működését. Jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András polgármester. A városi intézkedésekhez több nagy vállalat is csatlakozott. A cél az ország villamos energia rendszerének, stabil működésének és az energiaellátás biztonságának támogatása. Teljes lezárásra kell készülni Székesfehérváron a Nagyszombati utcában. Augusztusban teljes utcár mellett folytatódik a Nagyszombati utca Zsolnai út és Aranybullasétány közötti szakaszának felújítása. Tájékoztat a város oldala. Emiatt módosul a 24-es autóbusz útvonala is. A járatok a Zsolnai út, Nagyszombati utca autóbusz végállomásig járnak. Az ott élőket a kivitelezők közvetlenül tájékoztatja arról, mikor és hogyan közelíthetik meg ingatlanjaikat. A munkálatok idejére mindenki türelmét és megértését kérik. A kevesebb szúnyogokért mi is sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípős szúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovarja lehet meg a nyári időszak. A rendkívüli hőség miatt bezárt több gárdonyi kulturális intézmény. A nem klimatizált épületekben augusztus 9-éig szünetel a látogatók fogadása. Zárva tart az Agárdi Rönkvár, a Gárdonyi Géza Emlékház, a Velencei Tavi Galéria, valamint a Gárdonyi Nemzedékek Háza. Tájékoztat a település közösségi oldala. A hőségriasztás idején azt kérik, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a tartós napon tartózkodást. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, augusztus 4-én kedden, Domonkosok, Dominikák, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620-55-55-155, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, és olyan zenékkel készültem, mint Shakira egy dala, az Underneath Your Clothes, itt lesz a Nox, az Outkast, nem sokára Nana a Lonely-val, de csak is Jessie J után.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Eredetileg egy Liverpooli The Alice nevű zenekaré és 1988-as, a Sixpence None the Richer 99-es slágere a There She Goes, amely közvetlenül a Kiss Me giga sikere után betonozta be a zenekart a pop történelembe.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösön a főváros felé Örkénynél, illetve a határ felé Kecskemétnél is dolgoznak egy-egy sáv zárásával, mindkét helyen torlódásra kell készülni. Ugyanez a helyzet az M7-esen a határ felé Balatonszemesnél, ahol egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a 135-ös kilométernél csak a belső sáv járható, és nagy a torlódás az M0-áson és Sziget-Szent Miklósnál az M1-es felé vezető oldalon, ahol szintén munkavégzés a több mint 4-5 kilométeres torlódás oka. Jó utat, ha dugóbb baleset van. Várom a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, jönnek a legfrissebb hírek, 11 után pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Egy régi ismerős, Yves La Rocque is itt lesz. És hozom Subbase Monstert. Hívható SMS Viber 0620-5555-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Appel, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is működik egy turbina Pakson. Mégsem őrködnek krokodilok egy izraeli börtön körül. Napsütés kánikula vár ránk ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina Pakson. Erről számolt be reggel a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártak az erőmű teljes lekapcsolásától, de akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centit emelkedett. Halálos áldozatai is vannak az ukrán drón támadásnak a moszkvai régióban. Az eszközök az orosz főváros határától mintegy 50 kilométerre csapódtak be egy ipari övezetben. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. 5 ember meghalt, 6 pedig megsebesült. Berobban a parlagfű szezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szembiszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság azt tervezte, hogy a létesítmény körül vizes árkot alakítanak ki, benne nílusi krokodilokkal. A terv ellen azonban egy állatvédő szervezet keresetet nyújtott be, és ezután felfüggesztették azt. Az ötlet egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta a döntést. Nagyon meleg lesz a következő napokban is, híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok a legforróbb napokhoz, a legforróbb órákhoz. Ez így van per pillanat, hiszen 11 órát hagytuk el, augusztus 4 kedd, messze még a hétvége, ami elhozza az enyhülést. Úgyhogy jöjjenek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen és remélhetőleg hűsítő slágerei, olyanok, mint James Blunt-tól a Bonfire Heart, vagy Kanye Williams-től a Saturday, az órát Sophia Lis-Bextor és a Get Over You indítja.

Best FM, a legjobb zenék. Saturday Night a következő dal címe, a Wigfieldtől, és hát valamikor akkor jön majd az enyhülést hozó hideg front. Addig ki kell bírnunk, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek a forrósághoz. Vigyázzunk jobban egymásra, figyeljünk jobban egymásra, és magunkra is, ha bárki rosszul érzi magát, kérjen segítséget, és figyeljünk a többiekre is, hogyha szédelegnek. És persze az utakon is nagyon fontos, hogy türelmesebben, a kánikulában cefetül romlik a reakcióidőnk, úgyhogy ne toljuk neki ezerrel, míg ha a Wigfield slágere egy kicsit tempós is, utána jön egy kis lassulás a Bagosi Brothers Company-val, és James Blunt-tal itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési információk egyrészt Attilától, ha a fővárosból, aki azt írja, brutál dugó van a Könyves Kálmánon, a Mester utca és az Üllői út között, a Rákóczi híd felé vezető oldalon. Ezen kívül óriási a dugó az M0-áson az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál, ahol a külső sávot lezárták munkavégzés miatt, 5-6 kilométeres a torlódás, és szintén lassabb az M5-ös a főváros felé az M0-ás csomópont előtt, illetve a határ felé Kecskemétnél. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a dél, jönnek a friss hírek, aztán B. Németh Dia Black Eyed Peas slágerével, a Where is the Love-vel startol a délután. Jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Millimétereken múlt a paksi erőmű lekapcsolása. Erdőtűzzel küzdenek Hollandiában. Péntekre kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbinapakson, erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azt mondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország. Hajnali 1:30-kor a Duna vízszintje pár milliméterre volt attól, hogy 44 év után először teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Rövidesen azonban megállt a hetek óta tartó apadás, reggelre a paksi szint 2 centit emelkedett, és a helyzet stabilizálódott. A kormányfő szerint az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Ezért a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kéri, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az összefogás eredményeként egyébként az áramfogyasztás vasárnap és hétfőn 6-700 megawattal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett legmagasabbnál. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban, az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízunk.
1: Erdőtűz pusztít Hollandiában. A lángok az ország keleti részén a német határtól nem messze csaptak fel egy természetvédelmi területen, és a szárazság miatt gyorsan terjednek. A füst miatt egy kempinget kiürítettek, a térségben pedig nem járnak a vonatok, mivel a tűzoltók közvetlenül a sínek mellett dolgoznak. Hollandiában hetek óta nem esett jelentős eső, az ország vízhiánnyal küzd. Híreink végén pedig nézzük, milyen idő várható nálunk a következő napokban. Derült, napos, száraz és igencsak meleg idő vár ránk ma. A Dunántúlon megélénkülhet a szél, 37-41 fokos csúcsokra készülhetünk. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél sem támad fel. Hajnalra is csak 17-24 fokig hűl le a levegő. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Némi enyhülés talán pénteken érkezhet, akkor több helyen eshet majd, és néhol már csak 31 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 4-e van, 12 óra után járunk néhány perccel, ami annyit jelent, hogy indul is a Best délután ezúttal velem, B. Németh Diával. Örülök, hogy ma is együtt töltjük ezt a délutánt, én ígérem, a legjobb zenéket hozom cserébe. Hozom hamarosan az Airi Mafiától a Volt egy álmom című slágerüket, na de itt lesz Dennis is, most pedig a Black Eyed Peas indít.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a She's the One, Robbie Williams egyik legismertebb és talán legérzelmesebb dala, amely 1999-ben jelent meg. Egy romantikus vallomás, amely arról szól, amikor valaki megtalálja azt az embert, aki igazán különleges számára. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg az ausztrál World Party írta. Robbie feldolgozása azonban sokkal nagyobb sikert aratott világszerte. A She's the One az egyik legkedveltebb Robbie Williams dal lett, amely ma is gyakran felcsendül romantikus pillanatokban. Ez jön most itt a Best FM-en.

0: Beszélem a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométer Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel várok mindenkit a folytatásban is, mutatom. Ez a kelemen kabátban is van. Maradjatok gyerekek, és itt lesz Justin Timberlake is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, népszerűbbek lettek a balatoni Intercity és Express vonatok. Egyelőre kitart a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbina Pakson, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán elmondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország, hajnali fél kettőkor a Duna vízszintje pár milliméterre volt attól, hogy teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Reggelre azonban a paksi szint 2 centit emelkedett. A kormányfő a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kérte, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, nézik például az üzemek tényleges kapacitását, az anyagfelhasználást, a kibocsátást, a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz. A főszezon első hónapjában a tóhoz tartó Intercity és Express vonatokat csaknem 5%-kal többen választották, mint tavaly ilyenkor, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikli szállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a szerelvényeken. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Nébih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedő ruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot talál, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát.
1: Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek egy óra után, és hozom a legjobb zenéket, én Béni Meddia vagyok, és hamarosan jön Pitbull, itt lesz Dash, és most pedig Justin Timberlake-kel megyünk tovább. A Trolls című animációs film betétdalaként vált világszerte ismerté a most következő dala.

Nem a legjobb zenék. Biztos sokaknak ismerős lehet a helyzet, hogy sietünk a dolgunkra, de valaki komótosan halad előttünk a járdán, és nincs lehetőségünk kikerülni. Sokan ilyenkor azonnal ingerülté válnak, és úgy érzik, mintha értékes perceket veszítenének. A pszichológusok szerint azonban az ilyen reakció nem pusztán a másik ember tempójáról szól, sokkal inkább arról, hogyan érzékeljük az időt, milyen elvárásaink vannak, és milyen személyiségjegyek jellemzőek ránk. Na most az angol nyelvben már külön kifejezés is létezik erre a jelenségre, sidewalk rage, vagyis járdadű. Ez nem feltétlenül dühkitörést jelent, inkább azt az aránytalan feszültséget, amely akkor jelentkezik, amikor valaki akadályozza a haladásunkat. A mai felgyorsult világban egyre többen érzik úgy, hogy folyamatos időnyomás alatt élnek, emiatt minden apró késlekedés, legyen szó egy lassú gyalogosról, hosszú pénztári sorról vagy dugóról, könnyen frusztrációt válthat ki, még akkor is, ha valójában néhány másodpercről vagy percről van szó. Egyébként nálam is nagyon sokszor elpattan a cérna, főleg tényleg, hogyha sietek valahová, és valaki tötymörög előttem, de ennek ugye van bizonyos háttere. A kutatók szerint az emberek rendelkeznek egy belső időérzékelő rendszerrel, amely segít eldönteni, mikor érdemes tevékenységet váltani. Ez evolúció szempontból hasznos alkalmazkodás volt, hiszen elősegítette a gyors reagálást a környezet változásaira. A modern életben azonban ez a mechanizmus könnyen túlterhelődhet, a folyamatos rohanás, a szoros napirend és az állandó időbeosztás miatt akkor is sürgetve érezhetjük magunkat, amikor valójában nincs semmilyen valódi határidő vagy veszély. A tudósok szerint a frusztráció gyakran abból fakad, hogy a valóság nem felel meg az elvárásainknak. Ha arra számítunk, hogy minden gyorsan és gördülékenyen zajlik majd, már egy kisebb akadály is aránytalanul zavaróvá válhat. Nem mindenki reagál ugyanúgy a lassú tempóra. Kutatások szerint azok, akik rendkívül célorientáltak, szeretnek mindent pontosan megtervezni, és fontos számukra a hatékonyság, sokkal érzékenyebbek az ilyen helyzetekre. A szakemberek szerint a türelem nem velünk született adottság, hanem olyan készség, amely tudatos gyakorlással fejleszthető, úgyhogy most én is ezen vagyok. Próbáljunk kicsit higgadtabban, türelmesebben közlekedni az utakon, és gyűrjük le együtt a stresszt a legjobb zenék társaságában itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alambi és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leálló sávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sáv elhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leálló sáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében, a 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-155, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hozom a folytatásban is. Itt lesz például az Animal Cannibals.
2: Ülünk a vonaton,
1: és a 2000-es évek tini bálványa Avril Lavigne is velünk tart majd.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo,

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok áramot spóroltak a háztartások, erre a folytatásban is szükség lesz. Nehéz hetek várnak az allergiásokra, túlszul ejtette volt nejét itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már látszik a fény az alagút végén, de a legnehezebb napok még előttünk állnak, üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, reggelre 2 centit emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, így továbbra is üzemelhet az erőmű utolsó még működő turbinája. Hozzátette, péntektől megérkezik a lehűlés és a folyó felső szakaszán csapadék is valószínű. Ezzel együtt a folytatásban is szükséges a nemzeti összefogás, hiszen 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk addig, ezért ismételt azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között amennyire csak lehet takarékoskodjunk az árammal. A kormányfő szerint az energiafelhasználás tegnap és tegnap előtt 6-700 megawatttal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett csúcsnál. Berobban a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Túlszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá 2 gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, összesen 9 bűncselekményért számoltatják el. A kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Lényegesen rosszabbul olvasnak és számolnak azok a diákok, akik 14 éves koruk előtt rendszeresen neteztek és sokat lógtak a közösségi oldalakon. Ezzel a lesújtó eredménnyel zárult a Brescia-i Tudományegyetem felmérése. Több mint 5007 és 16 év közötti olaszországi diák vett részt a vizsgálatban. Az összefoglaló szerint egyértelműen kiderült, annál jobban teljesítenek a fiatalok, minél később kezdik el használni a közösségi médiát. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél enyhítheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már több felhőt és záporokat is ígér, a Dunántúlon legfeljebb 34, másfelé még 35-39 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás kedd délután kívánok mindenkinek 2 óra után, és én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább Avril Lavigne-nel, a 2000-es évek elejének egyik meghatározó pop-punk előadója, ugye, aki már tinédzserként világhírű lett. Egy 2002-es slágerét pörgetem már is, ez a Skater Boy. Itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
0: Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt a gyors.
1: Best FM, a legjobb zenék a Never Be The Same Again-nál. Megyünk most tovább, Belanissi egyik legsikeresebb szóló dalával, amely 2000-ben jelent meg, és nem sokkal a Spice Girls siker korszaka után. A dalban közreműködik Lisa Loops a TLC-ből, ami különleges R&B hangzást ad a számnak, egy mély érzelmi átalakulásról szól, amikor egy kapcsolat teljesen megváltoztat valakit. A letisztult modern hangzás és Melanie erőteljes éneke miatt a szám több országban lista vezető lett. Ez a dal segített neki tulajdonképpen abban, hogy komoly szóló előadóként is elismerjék. Már érkezik is Never Be The

0: Rosszefem a legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és átereszjavítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, legjobb zenékezőt, Nio és a Sexy Love. Hamarosan jön 50 Cent, és előtte a legfrissebb hírek érkeznek, hiszen mindjárt 3 óra van. A 4-es street-tel pedig már robogunk, és tovább szól az üzenet a távolból a Best FM-es kedvencek között.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Víztakarékosságot kér a fehér víz a kánikulában. Bőrünk rendszeres ellenőrzése életet menthet. Csendes hétvégét hozott a meleg a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Fejér Víz Zrt. A rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a vízigény, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy a hőségriasztás idején lehetőleg mellőzzék a nem szükséges vízhasználatot. Írja a társaság közösségi oldala. Tabaj, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztélypuszta és Alcsút doboz önkormányzatánál vízkorlátozás bevezetését kezdeményezték. A cél, hogy a lakosság, valamint az egészségügyi, köznevelési és más létfontosságú intézmények ellátása folyamatosan biztosított maradjon. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kiló máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
2: A hőség ellenére alig voltak látogatók a Velencei tónál a hétvégén. A tóvize pedig helyenként több 10 méterre visszahúzódott a parttól. Eközben Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentése nyomán megkezdődtek a Velencei tó élőhelyvédelmi beavatkozásai. A Dunai-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Országos Horgászszövetség javaslatai alapján 10 helyszínen mélyítik az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítják a felhalmozódott lágyiszapot, valamint helyreállítják a természetes élőhelyek közötti vízkapcsolatot, írja az FMC. A Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt fürdőzési tilalmat 2 agárdi fürdőhelyen már feloldották, 3 velencei strandon azonban változatlanul érvényben van. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon vidám, kellemes kedd délutánt kívánok Önnek így. Augusztus 4-én a mikrofonnál Nagydeti, a folytatásban egészen 18 óráig tartson velem, mert hozom Önnek életünk legjobb zenéit, úgyhogy olyan fantasztikus előadók lesznek itt velünk ebben az órában, mint Mark Ronson és Amy Winehouse, tőlük pörög majd a Valerie, az órát pedig 50 Cent
4: kezdi már is. 108 és 90,4 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Hogyan tudnék élni nélküled című film egyik betét dala szólt az elmúlt percekben. Ez volt az El kell, hogy engedj. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat pedig nagyon örül annak, hogy sokunkat elengedtek vért adni otthonról, illetve sokan úgy döntöttek, hogy elmennek és segítenek azokon, akiknek szükségük van rá, mert hogy egyetlen véradással akár 3 életet is megmenthetünk, ehhez viszont az kell, hogy a hazai vérkészletek fel legyenek töltve, biztonságos legyen az ellátás. Ennél ugye egy kicsikét rezgett a rét az elmúlt hetekben, hiszen a nyár miatt sokan elmentek Szabira, utaztak és nem feltétlenül volt a véradás az első gondolatuk, viszont ez ebben az időszakban, na meg a rekkenő hőségben különösen fontos. Éppen ezért ezen a héten is várják az önkéntes véradókat több helyszínen is, a székesfehérvári területi vérellátó mellett még külső helyszíneken. Például ma még 17 óráig Nagyvenyimen a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár épületében, holnap pedig Székesfehérváron a Jancsár köz 5-ös szám alatt. 6-án a Kulcsi faluház nyitja majd ki kapuit a donorok előtt. Szombaton pedig Bicskén a Művelődési Házban, illetve Dunaújvárosban az egyik cukrászdában is adhatunk majd vért, ezt pedig azt teheti meg, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél, ez elengedhetetlenül fontos, na meg vigye magával életünk legjobb zenét is, hiszen ezeket hallgatva sokkal könnyedebben telik az idő.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből az előttünk álló hétvégén is várják azokat, akik a történelemben szeretnének egy kicsit kalandozni, ugyanis hamarosan kezdetét veszi a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozat, amelynek beharangozó hétvégéin pedig a királyi család óriás bábjaival sétálgathatunk. Nem volt ez másképp az elmúlt hétvégén sem, amely séta a forróság ellenére rengeteg érdeklődőt vonzott. Most Szent Erzsébet, Szent Margit, Asztrikérsek és Második András várta az érdeklődőket a Tabulatúra régi zene együttes és a Magyar Királyi Kardforgatók rendjének vitézei kíséretében. Múlt szombaton nem 17 órakor, hanem 18 órakor indult a menet a belvárosban, a Vörösmarty Színháztól egészen a Városház térig. A jó hangulatú menet végén Koszorú Attila és Balázsi Anikó duójának fellépése következett a Városház téren. Ezen a héten, augusztus 8-án pedig folytatódik a Királyok a belvárosban sorozat, amikor is Ámos herceggel, Második Pak Bélával, Salamonnal és Második Andrással sétálhatunk majd egyet, akiket a Szubróza régi zene együttes hangszerei és a Szárnyas Sárkányok gólyalábasai kísérnek majd. Az estet a Cserkó Folk kocsma zenei fellépése zárja. Olvasható a város weboldalán, úgyhogy sok szeretettel várják szombaton ismét az érdeklődőket, aztán augusztus 14-től pedig startol az idei Királyi Napok program. Nálunk itt a Besten pedig folytatódik a zenei program, bármikor is hangoljon a 101,8-re és a 90,4-re, ahol biztos lehet benne, hogy csak és kizárólag a 90-es, 2000-es évek bestjeit tudja hallgatni, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Check it now, come on.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Kedd van, méghozzá a hónap első kedje, ami azt jelenti, hogy folytatódik a Victoria Pódium sorozat a Victoria Rehabilitációs Központban. A Kedcsináló Kultúrmix mai állomásán bemutatkozik Tóka Szabolcs orgonaművész és Labant Ada Rózsa venezuelai származású fuvola művész is. Mellettük pedig Pavelce László speciális mentő is tiszteletét teszi majd a rendezvényen, illetve Csobán Erika is, az örök kíváncsi kézműves. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát ma délután 18 órától a Tüzér utcában. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt a 101.8-ra és a 90,4-re hangolva, ahol 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük a 90-es, 2000-es évek bestjeit.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Dobba.

0: Az órát pedig a diszkodámmal kezdjük a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Hűsítő helyszínekkel segít a város a kánikulában. Új mentorprogram indult a pályakezdő fiataloknak. Takarékossági intézkedéseket vezetett be Velence. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újabb hőségvédelmi intézkedésekkel segíti a lakosságot Székesfehérvár. A városházat temperel dísztermében, ma napközben mesefilmekkel fogadják a belvárosban járó családokat. A városi strand hétköznapokon késő délutántól ingyenesen vehető igénybe székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tájékoztat a város oldala. Emellett a városi ivókutak és a klimatizált közösségi terek is mindenki rendelkezésére állnak. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
6: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni, minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez, hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
5: Feloldották Székesfehérváron a budai úti lezárást. A tervezetnél hamarabb befejeződtek a munkálatok, ezért ismét megnyitották a budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszt. Tájékoztat a FEOL. Az autósok így újra a budai út teljes hosszán közlekedhetnek. Velence is energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a hőség miatt. Kikapcsolták a velencei kilátó díszkivilágítását, valamint a Hausmann Alajos könyvtár és a polgármesteri hivatal esti épületvilágítását. Tájékoztat Velence közösségi oldala. A városi növényzet öntözését lehetőség szerint furtkutakból biztosítják, ezzel is kímélve az ivóvízkészleteket. Megvizsgálják az otthoni munkavégzés lehetőségét is, hogy mérsékeljék a hivatal nappali energiafelhasználását. Emellett arra kérik a lakosságot, hogy tudatos víz- és áramhasználattal járuljanak hozzá a biztonságos ellátás fenntartásához. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A 4 órási hírek után folytatódik is a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en, amely robogásban olyan jó kis előadók lesznek majd itt velünk, mint Brandy és Monika, tőlük pörög majd a The Boy Is Mine, de itt lesz a Bombontól is a Varázsjel. Az órát pedig, ahogy ígértem, a House of Class slágerével kezdjük már is. Jön a Disco Down!
4: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: 101.8 és 90.4 A legjobb zenék.

98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol még mindig óriási a forróság, még mindig nem tágít tőlünk a hőség, amely miatt a megszokott intézkedéseken túl újabb városi intézkedések léptek életbe már tegnaptól. Így például csak úgy, ahogy tegnap, úgy ma is még 18 óráig várják a családokat a Városháza temperált dísztermében, ahol mesefilmekkel készültek az erre járóknak. Attól eltekintve, hogy a hivatali munkavégzés ugye lerövidült, és pénteki munkarend van érvényben ezen a héten, ettől függetlenül a Városháza épülete továbbra is várja az erre járókat. Emellett pedig ingyenes lett a Csitári strand is, minden hétköznap 17 és 20 óra között a székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal rendelkezők számára. Ezekkel, az intézkedésekkel talán egy picit könnyedebben vészeljük át a hőséget, na meg ne feledkezzünk el életünk legjobb zenéinek ezen vitathatatlan hatásáról sem, hiszen ezeket hallgatva sokkal könnyedebben és gyorsabban telik az idő.

0: Let's go. 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből Székesfehérvár is csatlakozott azon településekhez, városokhoz, amelyek lekapcsolták az esti 10 kivilágítást a városban. Emiatt például a polgármesteri hivatalban pénteki munkarendet vezettek be, így 7:30 és 13 óra között a megszokott rendszerint végzik a hivatal munkatársai a munkájukat, aztán home office-ra térnek át. Az energiatakarékossági intézkedésekhez csatlakozott az önkormányzati informatikai központ is, így lekapcsolták a működéshez nem nélkülözhetetlen informatikai rendszereket és azok tartalékait is. Aztán a városgondnokság lekapcsolta az esti díszkivilágításokat a városban a Virágóránál, a Vörösmarty Színháznál, valamint a Főutcán, a múzeum előtt, a Ciszter templomnál és a Városház téren is, valamint a Bregyóban, az Órajátéknál, a Budai úton és az Aranybulánál is többek között. Olvasható a város weboldalán. Életünk legjobb zenéinek számát viszont szerencsére nem kell csökkentenünk, hiszen 24-ben pörgetjük önnek megállás nélkül itt a 108 és 90,4-en, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék. In a long time, long time. We shouldn't have left you, left you. Without a dope beat.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben nemrég lezárult a Kárpát-Velencei Művészeti Népfőiskola egyik alkotópályázata, méghozzá az, amelyet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából hirdettek meg. A felhívásra körülbelül 450 kreatív pályamű érkezett, amelyek méltó módon ítélik meg Csukás István megnyomja a tavasz gombot című versét. A bejelkezett alkotásokat Gulyás Dénes Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar operaénekes, érdemes és kiváló művész, valamint Gici Kristóf és Simon Zsolt grafikus művészek, illetve Rodics Eszter a Művészeti Népfőiskola elnöke értékelte. Ezekből az alkotásokból aztán kiállítást is rendeznek, amelynek megnyitó ünnepsége majd augusztus 27-én lesz a Kápolnásnyéki Halász Gedeon eseményközpontban. A pályázat eredménye a Népfőiskola hivatalos közösségi oldalán is elérhető. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben elérhetőek, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, ahol pedig megállás nélkül pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek bestjeit, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjárás, azunk aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Pánik.
2: De hogy az, akit vártam, akarom látni a szemedben.
1: Az órát pedig Zsárul és Ashanti közösével kezdjük a hírek után.
3: Baby.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
4: Új ülőgarli túrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarli túra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Energiatakarékos intézkedéseket vezetett be Székesfehérvár. Lezárták a Nagyszombati utcát. Mi is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Energiatakarékos lépéseket vezetett be Székesfehérvár. A következő napokban szünetel a jégkészítés a Met Arénában, ezért a Fehérvár AV 19 játékosai edzéseiket kezdetben még nem a pályán tartják, a Raktár utcai pályán pedig később indul a jégépítése. Emellett több helyen lekapcsolták a díszkivilágítást, a stadionban leállították a légkezelők, a klímák, valamint a külső világítás működését. Jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András polgármester. A városi intézkedésekhez több nagy vállalat is csatlakozott. A cél az ország villamos energia rendszerének, stabil működésének és az energiaellátás biztonságának támogatása. Teljes lezárásra kell készülni Székesfehérváron a Nagyszombati utcában. Augusztusban teljes utcár mellett folytatódik a Nagyszombati utca Zsolnai út és Aranybullasétány közötti szakaszának felújítása. Tájékoztat a város oldala. Emiatt módosul a 24-es autóbusz útvonala is. A járatok a Zsolnai út, Nagyszombati utca autóbusz végállomásig járnak. Az ott élőket a kivitelezők közvetlenül tájékoztatja arról, mikor és hogyan közelíthetik meg ingatlanjaikat. A munkálatok idejére mindenki türelmét és megértését kérik. A kevesebb szúnyogokért mi is sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípős szúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovarja lehet meg a nyári időszak. A rendkívüli hőség miatt bezárt több gárdonyi kulturális intézmény. A nem klimatizált épületekben augusztus 9-éig szünetel a látogatók fogadása. Zárva tart az Agárdi Rönkvár, a Gárdonyi Géza Emlékház, a Velencei Tavi Galéria, valamint a Gárdonyi Nemzedékek Háza. Tájékoztatta a település közösségi oldala. A hőségriasztás idején azt kérik, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a tartós napon tartózkodást. Kedden is kitart a rendkívüli hőség, sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. A délutáni órákban 39-41 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Térségünkben néhol a 40 Celsius fokot is meghaladhatja a kánikula. Éjszaka alig csökken a hőmérséklet, így a felfrissülés elmarad. Pénteken egy hidegfront érkezése már jelentős, akár 10 fokos lehűlést hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak az 5 órási hírek, ami után már pörgünk is tovább életünk legjobb zenéivel itt a 101.8 és 90.4-en, ahol még 60 percet tölthetünk el együtt édes kettesben, aztán 18 órától érkezik majd DJ Whiteboy, és indul vele a keddes Tonight Shift, az órát pedig Zsarul és Ashanti kezdi nál is.
0: 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Aki ma a Nagyszombati úton autózott, ő már észlelhette azt a forgalmi rendváltozást, amely picikét megnehezíti a közlekedést. Ezen a területen ugyanis mától teljes útzár mellett folytatódik a Nagyszombati felújítása a Zsolnai út és az Aranybulla sétány közötti szakaszon. Ez a lezárás érinti a 24-es buszjárat útvonalát is, ami így csak a Zsolnai út Nagyszombati utca buszvégállomásig közlekedik ebben az időszakban. Erre a kis fennforgásra várhatóan augusztus 28-áig kell számítaniuk az autósoknak. Itt az útpálya bontásával szegély, járda és új pályaszerkezet építése valósul majd meg, de közben azért a katasztrófa védelem és a mentők bejutása biztosított lesz, úgyhogy nem kell aggódni, de ne legyen rájuk szükség. Én azt kívánom. A parkolás viszont csak a környező utcákban lehetséges az itt élők számára. Az útzárat a Pozsonyi úton, a Fiskális úti körforgalomba történő belépés előtt is táblák jelzik. A közlekedőknek vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak, hogyha pedig ezen kívül van útinfója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol most láthatjuk a hónap műtárgyát is, ami egy nagyon különleges tárgy, méghozzá egy rejtélyes cetli, ami Szent István király papucsából került elő. Ez egészen augusztus 31-éig látható a rendház épület fogadó csarnokában. Tulajdonképpen egy papír szeletke, amit 1853-ban találtak meg Szent István király papucsában. Onnan való, és így lett a hónap műtárgya. Így most már nem csak a tárgy, de a hozzátartozó történet is megismerhető ebben a hónapban, a hónap műtárgya sorozat keretében a Főutcai Rendház épület fogadó csarnokában. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak, de hogyha már erre járunk, akkor igazából hűsölhetünk is egyet, hiszen a rendkívüli melegre való tekintettel egy kis hűsölő és olvasó sarkot hoztak létre a múzeumban. A pihenő sarokban pedig a Vörös Marti Mihály könyvtár jó voltából olvasnivalókat is találunk, egy picit gyorsabban teljen az idő. Na de ebben segítenek nekünk életünk legjobb zenéi is, méghozzá 90-es, 2000-es évek bestjei, mert ezeket hallgatva biztos lehet benne, hogy csak úgy elröppennek a percek és az órák, pláne hogyha a Bermuda Monte Carlo című daláról van szó, amivel pedig a folytatásban már robogunk is tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Bon Jovi kívánt fantasztikus napot nekünk az elmúlt percekben. Ennél szebbet pedig nem is kívánhatnék önnek a Best délután vége felé haladva, hiszen 18 órától már át kell adnom a terepet DJ Whiteboynak és a Best FM Night Shiftnek. Így most Geszti Péter és Péterfi Bori Beléd szerettem, ez van című dalával már a búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a szerdai Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek! Ugye, ha el...

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a Restartra is készülnek Pakson. Gyermek házi állata lezárt kocsiban hívja azonnal a 112-t. Túszul ejtette volt nejét, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minden leállított turbinát próbálnak indulásra kész állapotban tartani a paksi atomerőműben, erről a kormányfő beszélt, amikor az üzem mellől jelentkezett be délután közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ennek a folytatásban lesz majd jelentősége. Amennyiben bejönnek az előrejelzések és nagyobb mennyiségű csapadék esik a Duna osztrák-német vízgyűjtőjén, egy héten belül emelkedhet a Duna vízszintje itthon is, és akkor újra startolhatnak ezek a blokkok. A miniszterelnök hangsúlyozta, holnap és holnap után 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk, ezért ismét szükség van arra, hogy a háztartások főként este takarékoskodjanak az energiával. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban, az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t, hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál.

0: Áll. Akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. E szerint szeptember 1-től nem terheli forgalmi adó ezeket a készítményeket, ahogyan a vényköteles orvosi radioaktív izotópokat és az egészségügyi oxigént sem. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy mindez egy évre 7 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Túszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá két gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, a kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Értem én, hogy mindenki teljesen oda van, hogy 100 évre visszamenőleg, meg 100 évre előre is az összes meleg rekord megdőlt. De hát könyörgöm, mikor dőljön meg? Hát nyár van. Hát olyannyira nyár van, hogy a következő egy órát is csak is és kizárólag nyári daloknak szenteljük, ráadásul nyári funky daloknak, mert hát ugye kedv van, ami ugye azt is jelenti, hogy majd Hangya csatlakozik hozzám 7-től, addig pedig én White Boy 6 és 7 között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Best

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És én már nem is számolom, hogy az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben vagy tíz napban hány fokot emelkedett a nappali maximum, de egyet tudok. 5-tel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Facebooknál. White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Nightshiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0625555-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg minket.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen hangjával, keddi reszidessünkkel a lemezjátszók mögött. Természetesen az Portugálok 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere, és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk, senki nem jön sehova.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itt az újabb kihívás megtartani a mínusz 700-at, több vármegyében is küzdenek a bozót tüzekkel, egyre nagyobb pusztítást végeznek a sáskák az Alföldön. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jelenleg stabil az ország energiaellátása, a paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az üzemmellől jelentkezett be közösségi oldalán. Hozzátette, 1-2 centit még emelkedhet a vízszint, ami talán üzembiztossá teszi a helyzetet. Ugyanakkor ez a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen is múlik. A kormány főhangsúlyozta, a nukleáris biztonság nincs veszélyben. Szólt arról is, hogy tegnap, akár csak vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb az energiafogyasztás, hála a lakosságnak és a hazai cégeknek. Jó lenne ezt megismételni ma is. Tarló, erdő és bozót tüzekkel küzdöttek, illetve küzdenek még most is a tűzoltók több vármegyében. Bács-Kiskunban Kumbaracs és Kunadacs között mintegy 3000 négyzetméteren égett egy fakitermelési terület. Itt már megfékezték a lángokat. Viszont foltokban égnek a fák, a bokrok, a gajak, karcak tanyasi külterületén. A száraz fű és egy cserjés kapott lángra Tatabányán több hektáron nehezen járható területen. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
2: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébih. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 3 centi múlik Paks utolsó üzemelő turbinájának működése. Több hullámban támadnak a pollenek, júliusban is túlóráztak a földrengésmérő műszerek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan működik a paksi atomerőmű egyetlen még üzemelő turbinája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett be közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette, most 3 centivel van a kritikus szint felett a folyóvíz szintje. Szólt arról is, hogy Százhalombattán a Dunamenti erőműben is zavartalan az áramtermelés, így stabil az ország energiaellátása. Ugyanakkor továbbra is szükség van a nagyfogyasztók és a lakosság önkorlátozására. A miniszterelnök szerint nagyon kemény lesz a szerda és a csütörtök, extrém hőség várható, ám utána bízhatunk az enyhülésben. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján döntött így. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Igyunk bőségesen és védjük magunkat a naptól. Berobban a parlagfű szezon, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze 2-t érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmada egyébként nem természetes eredetű volt, ezeket bányarobbantások okozták. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM a legjobb zenék. Mindig általában úgy szokott lenni, hogy a nagy világsztárok Amerikában kényelmesen körbe turnéztatják magukat, Európában pedig nem rendezik be a lábukat. Hát Britney Spearsnél ez pont fordítva van, vagy lesz legalábbis. Hát hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy ő többet az életben az Egyesült Államok területén fel nem lép. Jön a

Ezt tefem a legjobb zenék. A The Rasmus él és virul, hogyha esetleg valaki nem hallott volna róluk az In The Shadows óta. Annyira pörögnek jelenleg is, hogy a komplett szeptembert Kanadában és Amerikában fogják turnézással tölteni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már 5 centivel a kritikus szint felett a Dunapaksnál, 20 vasút vagy hévvonalon kellett korlátozni a sebességet. Országszerte ellenőrzik az akugyárakat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 5 cm nőtt a Duna vízszintje Paksnál, az utolsó jelenleg is működő turbina stabilan termel, írta ki este 6 óra tájban közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte azt is, hogy az akkori adatok szerint 500 megawattal fogyaszt kevesebb energiát az ország az előrejelzetnél, és ez a lakosok, valamint a cégek önkorlátozásának köszönhető. Országosan és Budapesten is elérte a 40 fokot a mai csúcs hőmérséklet, közölte délutáni gyors jelentésében a kormány. Oldal. Összesítésük szerint jelenleg 16 vasút, illetve 4 hévvonalon korlátozzák a sebességet a forróság miatt. 15 erdő

0: dobozó tűzzel küzdöttek, vagy küzdenek még most is a tűzoltók, és több mint 1200 helyszínen volt vízosztás. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban. Az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t. Hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: Azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél. Jelezzük a 112 operátorának, hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
0: Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, például az anyagfelhasználást és a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, itthon csak is szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett működhetnek az akkumulátorgyárak. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz, csak nem 5%-kal többen választották a tóhoz tartó Intercity és Express szerelvényeket tavalyhoz képest a főszezon első hónapjában, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikliszállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a vonatokon. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és előadóival a következő órában, és egy 9 és 10 óra között ez pontosan mit jelent? Hát itt lesz velünk Danny Minogue az I Begin to Wonder, jön az Artful Dodger Craig Daviddel és a Rewind-dal, Kanye West is hozza a Stronger, illetve Crystal Waters a 100% Pure Love-ot.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék holnap és holnap után szerdán és csütörtökön fog csúcsosodni. Ez a napok óta tartó kánikula, 39 fokos nappali maximum szél, felhő és csapadék nélkül kell majd kibírnunk a szerdát és a csütörtöket, és aztán majd visszatér a normálisabb 34-35 fokos nappali maximum az időjárás. Szóval ilyen nyugodtan mondhatjuk, hogy igazi sivatagi idő lesz holnap. Desert Rose, ez jön most egy Stinktől, és Seb Mamitól a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék nem csak az idei év, de nyugodtan mondhatjuk, hogy minden idők egyik leglátványosabb koncertjével turnézik jelenleg a világban Kanye West. És ha bár az Európába tervezett koncertek száma megfeleződött, mert valahol nem tudták garantálni az általa kívánt biztonságot, valahol pedig egész egyszerűen nem engedték be az országba az általa korábban tett antiszemita kijelentések miatt, azért, hogyha valaki még akarja, akkor Európában megnézheti, most pénteken Portugáliában lép fel. Jön Kanye West és a Stronger.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Extrém hőség, sorsdöntő 48 óra vár ránk, halálos áldozata is van már az erdőtüzeknek, kullancs veszélyre figyelmeztet a Nébi. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb az extrém hőség elleni védekezésben, mondta közösségi oldalán közreadott videójában a miniszterelnök. Magyar Péter az időjárás előrejelzéseket idézve közölte, holnap és holnap után 40, akár 42 fokos csúcsokra is készülhetünk. A kormányfő szerint számos tényező befolyásolja, le kell lekapcsolni a paksi erőmű utolsó még működő turbináját is a következő órákban. Hangsúlyozta, a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetésére.

0: Óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
1: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát. Ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
0: Miután kirúgták, megzsarolt a főnökét egy férfi Budapesten, azt írta neki, hogy titkos információkat oszt meg a nyilvánossággal az alapítvány működéséről, ha nem kap több millió forintot. Korábban fenyegető levelet is küldött, amelyhez nejlonzacskóban emberi ürüléket mellékelt. A nő szólt a rendőröknek, velük együttműködve, a férfi kérésének látszólag elegettéve elhelyezett egy csomagot a megbeszélt időben és helyen, de a fenyegető nem ment el érte. Így sem ússza meg, zsarolásért emelt vádat ellene a budaörsi járási ügyészség. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy meddig jutunk el a következő órában, hát majd meglátjuk, van rám 60 percünk. A Savage Garden azt ajánlja, hogy menjünk el a Holdig meg vissza. Ennél egy picikét, hát hogy is mondjam, csak optimistább vagy nagyra vágyóbb DJ Sammy, ő egészen a Mennyországig repít meg minket a Heaven-nel. Sean Paul és a Temperature pedig indítja az órát itt a Westen.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. Nagyon sokáig nagyon sokan német csapatnak gondolták ezt az együttest. Közel a határhoz működtek ők, de egy holland zenekarról van szó. Ám az kétségtelen tény, hogy egy német kiadónak köszönhetően ismerte meg annó az egész kontinens a Flip the Script nevét. Szóval egy holland rap duo, a Flip the Script, a YouTube-ben. Itt most a Best-en, a legjobb zenék között.

A legjobb zenék, a pontos tarifára vonatkozólag sajnos sehol nem találtam információkat, de a most érkező úriembert lehet csak ilyen félplébekes fellépésre és rendes nagy zenekaros koncertre is bookingolni. És gondolom bármelyikről is van szó, ez a dal.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Beszélve a legjobb zenék, ugyan pár hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott Fatboy Slim, hogy mostanában ő új dalt nem nagyon fog kiadni, mert köszönjük szépen, nem is az ő világa a stúdiózás, másrészt nagyon jó el van a diszkózása világszerte. Azért egy új kislemezt pár héttel ezelőtt Felix the House Cat-tel csak kiadott. Most egy klasszikus jön tőle, a Praise You, itt a Beszélve.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD. Ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szokta követni, akkor pop és rádiós lágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében. 6-tól 8-ig ezeket fogjuk meg mixelni szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel együtt. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen